0: időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Görmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzet szám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-880-5-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadó szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Ugye annak kapcsán beszélgetünk, és elhangzott ez a szakma meghatározás név, hogy perinatális szaktanácsadóként világosítja fel a leendő szülőnőket, anyukákat a legfontosabb dolgokról, de mit is jelent ez a perinatális szaktanácsadás, szaktanácsadó szakma? Milyen kihívások, milyen feladatok várnak egy ilyen szakemberre?
2: Igen, a perinatális szaktanácsadó képzés már jó pár évre tekint vissza. Ezt az ELTE pszichológia és pedagógiai karán képzik a szakembereket. Egy szakirányú továbbképzés, ami a szülés körüli időszaknak a pszichológiájával foglalkozik. A várandós gondozás, a magzat fejlődése, szülés-születés kapcsán, a gyász témaköre, a perinatális gyász témaköre és a családdá szülővé válás, mindez a pszichológia szemszögéből kapják a képzést ezen időszakra ezek a szakemberek.
1: Egyébként ez a szakterület, ez mekkora múltra tekint vissza?
2: A perinatális pszichológia az egy viszonylag fiatal tudományág, a pszichológiának ide tartozik, és Magyarországon létezik a Magyar Perinatális Orvosi Pszichológiai Társaság is, és nagyon sok szakember dolgozik benne, orvosok is, akár védőnők, dúlák, szülésznők, pszichológusok is elvégzik ezt a képzést. Tulajdonképpen mindenki azért dolgozik, hogy Magyarországon is a természetes szülés, a születés egy alapvető dolog legyen kórházban vagy otthon, bármilyen környezetben, és ezt próbálják megteremteni akár a szülők felkészítésével, akár az intézményrendszerekben az átalakulást segítik, a szakembereket képzik vagy támogatják. Tehát ez egy ilyen új dolog, amivel arra törekednek, hogy a gyermekvállalás, a szülés, a születés és a gyermeknevelés is egy természetesebb mederbe zajlódjon Magyarországon is.
1: Igen, ugye minden szakterület most egyre jobban rész szakterület tudást is igényel, és fontos lehet akkor, hogy valaki, aki családokkal foglalkozik, hogy ezt a szakterületet is elvégezze, még pontosabban, precízebben, személyre szólóban tud segíteni a családoknak.
2: Igen. Igazából szerintem nagyon sokunk, akik perinatális szaktanácsadók vagyunk, azért is végeztük ezt el, mert volt egy alapdiplománk, ami családokkal, gyerekekkel, akár orvosi, akár egészségügyi, pedagógiai végzettségünk, és ezzel a területtel szerettünk volna még jobban, precízebben megismerkedni ennek a pszichológiájával. Ugye az egészségügyi képzés az általában orvosi képzés, tehát világi képzés, és itt pedig csak pszichológiával foglalkoztunk. És azért is fontos ez szerintem, mert ez a saját alapdiplománk, tudásunk kiegészítéseként nagyon sok mindent tudunk ebből hasznosítani.

Déri né Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem.

0: alapvetése, hogy a pszichológiai dolgok sokszor mindennek az alapjai, kiinduló pontjai, origói, akár a betegségek és minden más, tehát tényleg fontos otthon lenni például az új család születésének a pszichológiájában is.
1: Igen, és azt a szemléletet valljuk mi. A holisztikus szemlélet elterjedése nagyon fontos, akár az orvostudományban, akár a kiegészítő tudományokban is, hogy az emberi élet a fogantatástól a halálig egy egységes egészként kezeljük, és így állunk hozzá az egyes nehézségekhez, vagy feladatokhoz, vagy krízisekhez, mert ugye a normatív krízis, ez a várandóság, a szülés, a születés, a családdávállás, ami az élet velejárója, amin mindenkinek át kell esnie, mindenkinek ezzel meg kell küzdenie, örömével, nehézségeivel együtt. És igazából ez egy szemléletbeli különbség is, én úgy gondolom.
0: De mondja, hogy krízisek, például ez egy a normális szegmensben lévő krízis, hogy van olyan, vagy előfordul gyakran, hogy amennyire telik az idő a terhesség során, és közeledik az édesanyja a szüléshez, elkezd kételkedni esetleg önmagában, hogy jó szülő lesz-e, jelentkeznek ilyen válságok?
1: Igen, ez már akkor is, amikor jó esetben ugye tervezik a kisbabát a fiatal párok, mert a perinatális szaktanácsadás kiterjed arra is, például a meddőség esetén, vagy a gyermek, tehát a fogantatás nehezítettsége esetén is foglalkoznak párokkal perinatális szaktanácsadók. Nyilván a pszichológia sok esetben azt mondja, hogy legtöbbször lelki oka van ennek a meddőségnek, nyilván vannak fizikai okai is, és ebben is tud mondjuk segíteni, tehát egy baba várásra felkészítés, vagy egy fogantatásra felkészítés is nagyon fontos része a perinatális időszaknak. És hogyha kételyek merülnek fel, akkor nyilván ezen is lehet segíteni, a krízisekben is.
2: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
0: Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyják és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
3: Szóval minden esetre az tudható, aki már próbálta, azért tudja, aki meg előtte van, azért tudja, hogy azért egy ilyen családalapítás, családbővülés az egy nagyon szép, nagyon nehéz terhekkel teli, de leginkább szép küldetés, tényleg az élet egyik legszebb ajándéka.
1: Igen, ez így van, és hát ezért is fontos, hogy a fiatalokkal sokat beszélgessünk erről, hogy ezt ne egy megoldandó feladatként éljék meg, hanem valóban, hogy a szerelmük gyümölcse lesz ez a gyermek, ahogy szépen lehet, legszebben lehet mondani. Tehát ezt nem kell megoldani, meg felkészülni, megszerkeszteni, meg kitervelni, tehát nyilván ezek is kellenek bizonyos szinten, de tehát arra kell megtanítani a fiatalokat, hogy természetesen álljanak ehhez a dologhoz. Ez nagyon nehéz így elmondani szóba, de mert ugye mindig, aki már szült gyermeket, az tudja, hogy most miről beszélek, vagy mire gondolok, de nyilván, aki előtte áll, a kérdéseikből is sokszor tudom, hogy ez azért van, mert még nem tapasztalta, és én mindig elmondom nekik, hogy én most olyan dologról beszélek, amit én már megtapasztaltam, mert nekem van 3 gyerekem, de nagyon nehéz átadni sokszor ezeket az információkat, úgyhogy ők még nem próbálták úgymond ezt az élethelyzetet, de felkészülni valamilyen szinten fel lehet, és ahogy ők majd ezt megélik, vagy ahogy ezen átmennek majd ezen az életszakaszon, rengeteg tapasztalatot szereznek, és nyilván a második, harmadik várandóságnál már sokkal jobban felvételve tapasztalattal állnak hozzá. Egyébként ezért is jellemző, hogy szinte kivétel nélkül az első gyereküket váró szülők jönnek szülésfelkészítő tanfolyamra. Egy eset volt, hogy eljöttek a második gyerekkel is, mert hogy annyira jó volt, mert már régen volt az első, és hogy akkor elfelejtettek sok mindent. Hát igen, persze, de általában az első gyereket várók jönnek. Tehát ők meg nagyon szomjazzák az információt.
3: Most azért még azt beszéljük meg, ez nagyon elgondolkodtatott, illetve nagyon éreztem tényleg ennek a fontosságát ezt tudatosítani, hogy ne megoldandó feladatként tekint

0: projekt feladatként ennek a levezénylését, hanem tényleg megélni a perceket, nehogy az történjen, hogy egyszer csak már érettségizik a gyerek, aztán elment az idő projekt feladatként a dolgokra, és nem megélték az örömét.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert hiszen most, ha belegondolunk egy fiatal életébe, nyilván a mi időkben is így volt, hogy elvégeztük az iskolákat, sikeresen leérettségiztünk, felvettek az egyetemre, elvégeztük diploma, találtunk egy férjet, vagy egy feleséget, a szerelmünket, és akkor így ment tovább az élet. De ezek mind-mind olyan dolgok, amiket mind meg kellett ugrani. Fel kellett készülni az érettségire, fel kellett a felvételre, hú, már készülünk, jó, most diplomás leszek, lediplomázok. Tehát ezek mind-mind feladatok, de aztán akkor nehezen adják át magukat tényleg a lelki oldalának egy ilyen esetben, amikor mondjuk egy gyerekvállalás előtt állnak. De ez egyébként személyiségfüggő is, mert valakinek nagyon könnyen megy ez. Valaki ösztönösen csinálja az egészet, és szuperul megy, de valakinek ebbe kell segíteni, mert más a személyisége, más a tapasztalata, mást hozott otthonról. Tehát ugye azzal dolgozunk, amit otthon a szüleinkkel láttunk, hogy milyen családban nőttünk föl, milyen volt az anyukánk, az apukánk, milyen volt az ő személyisége, hogy működött anyaként, apaként, tehát ez egy messze vezető téma, és akkor ezekkel a csomagokkal megérkezik mondjuk egy fiatal pár oda, hogy gyereket szeretnének. Na és akkor ezt összehangolni, ugye, aki már ilyen több tíz éve házas, az már tudja, hogy ez azért nem egyszerű dolog, de hogy, tehát ugye a lelki oldalát kidomborítani, ezért fontos szerintem a szépségét ennek az egész gyerekvállalásnak, akár egy ilyen tanfolyamon, vagy egy bármilyen tanácsadáson, ahol emberekkel foglalkoznak.

0: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, a tanfolyam vezetője, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését. Vele beszélgetek a mai műsorban a kurzusról. Szülésre felkészítő tanfolyam lesz. Mikor lesz?
1: Ez egy augusztus 10-én lesz, és 17 órakor kezdődik Körmenden.
0: És milyen helyszínen?
1: Ez Erkel Ferenc utca 7.
0: Ahogy olvastam itt az invitálóban, nem csak leendő anyukákat, hanem leendő apukákat is várnak erre, ugye?
1: Igen, természetesen az apukák jelenléte is nagyon fontos a szülésfelkészítőn. Azért is, mert ő a legfontosabb támasz az édesanyának, és szüksége van az édesapáknak is a tudásra és a ráhangolódásra, hogy a feleségüket jól tudják segíteni a szülés és a gyermekágyi időszak alatt. Én azt szoktam mondani, hogy a 12. hét után már jöhetnek, a 20. hét után jönnek a legtöbben, amikor már nyilván közeledik a középidő és a szülésről elkezdenek gondolkodni, de tulajdonképpen koraterhességben is lehet jönni.
0: Miért tartja fontosnak a szakember, hogy egy ilyen kurzuson is fel legyenek készítve tematikusan, koncentráltan a leendő anyukák a szülésre?
1: Azért, mert a várandóság, a szülés és a születés az egy természetes folyamat. A gyermeket váró szülőknek viszont egy teljesen ismeretlen új élethelyzet, és ahhoz, hogy a szülés élmény az anyának és az apának, és a születés élmény a gyermeknek is elég jó legyen, ehhez szükséges a testi, lelki, szellemi ráhangolódás is.
0: És legjobb akkor azért, hogyha ezt szakemberrel közösen teszik, mert lehet, hogy régről hozott ismerősi legendáriumok nem biztos, hogy segítenek ebben, bár tapasztalatátadásnak biztos jók azok is.
1: Igen, erről is szó esik a szülésfelkészítő tanfolyamon, hogy ugye a régi paraszti kultúrában, illetve a természeti népeknél hogy zajlott ez a úgymond felkészítés, ott nem volt felkészítés, hanem a generációkon keresztül adták át a tudást, tehát együtt éltek a családok, és látták a gyerekek, hogy születik egy kisbaba, mi történik egy várandóság alatt, hogy viselkedik a közösség a várandósokkal, hogy segítik a szülőanyát a nők, a férfiak, a tágabb rokonság, tehát ez a régi kultúránkban működött, de a mai világban azért ezek a hagyományok nem maradtak már meg ilyen pontosan és precízen, hogy segítsék a leendő szülőket. Ugye a régi időszakban ez a beavatási szertartások része is volt, hogy amikor egy család kiderült, hogy gyermeket vár egy pár, akkor ezt a közösség úgy megünnepelte, onnantól fogva másképp kezelték, óvták, védték a fiatal családot. És mivel ez most annyira már nem működik, de természetesen bizonyos szokások most is megvannak, hiszen a hagyományaink élnek mai napjainkban is, egy kis segítség azért el kell az édesanyáknak, meg hát nyilván ugye tudjuk, az interneten is nagyon sok mindent elérnek, de azért én azt látom, hogy még ez a generáció is szereti azt, amikor személyesen meg tudnak kérdezni valakit, vagy egymás tapasztalatait megbeszélni egy ilyen csoportos foglalkozáson.

0: továbbra is Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyam apropóján beszélgettem a kurzus céljáról, szükségességéről és hasznosságáról.
1: Tényleg említette az internetet, olyan zajos ez az univerzum manapság már, és tényleg szinte sokszor beazonosít hatatlan tévhitek, hamis hírek is igaznak tűnnek, hogy tényleg ez a generáció is biztos érzékeli ezt a bizonytalanságot, és egy hiteles szakembertől egyenesbe hallani, ez megnyugtatóbb.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni a kérdéseiket, amik őket foglalkoztatják, elmondhatják azt, hogy ők mit olvastak az interneten, és hogy akkor szerintem, vagy szerintük az jó-e, vagy milyen kételjeik vannak, ez biztos, hogy őnekik is egy biztonságot nyújt. Nyilván nekik is vannak szülők, nagyszülők, sőt, még ha szerencsék van, a dédszülőkkel is tudnak beszélgetni, és én mindig arra biztatom őket, hogy ha ez a várandóság ideje alatt, amikor készülnek a szülőségre, sokat beszélgessenek a nagyszüleikkel, vagy esetleg a dédszüleikkel, édesanyáikkal, a saját szüleikkel, mert hiszen nagyon sok minden tapasztalatot is tudnak tőlük megtanulni, vagy a régi idők bölcsességéből, mert sokszor ez a józan paraszti ész, ami eltűnt a mai világból, mert mindent annyira meg akarunk oldani, és tökéletesen akarjuk, és hogy ebbe se legyen hiba, még a szülésben sem, a gyereknevelésben sem, tehát hogy egy kicsit én azt is fontosnak tartom, hogy erről is sokat beszélgetek velük, hogy nem mindig úgy van, ahogy az ember eltervezi, mert az élet az nagyon-nagyon sok meglepetést okoz, akár egy szülés, vagy egy születés kapcsán is, vagy hogy az anyateljes táplálás nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, vagy nehézségek jönnek, mert azért ez a mai generáció, azok a fiatal szülők, akiket ugye a szülők is úgy neveltek már, hogy igazából mindenben segítették őket, és ők is már a tökéletességre törekedtek. De amikor meg új család születik, már pedig most az ő életükbe egy olyan életszakasz jön, akkor nekik kell megoldani nagyon sok mindent. És hát ebbe azért el kell az emberi segítség is.
1: Egy szülésre való felkészülésnek lelki és fizikai vonatkozásai is vannak minden bizonnyal. Néhány mondatban, mert persze nem tudjuk itt most ezt a tartalmas szülésre felkészítő tanfolyamnak a tananyagát úgymond végigvenni, de néhány fontos üzenet, ami a lelkiekre és ami a fizikaiakra vonatkozik, tudnánk mondani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a természetességre való törekvés nagyon fontos, és a szülésfelkészítő tanfolyamon nyilván a testi dolgokról is szó esik, de én a lélekre azért szerintem nagyobb hangsúlyt fektetek, mert hogyha egy szülőpár rá van hangolódva a szülésre, a várandóságra, a születésre, akkor sokkal sikeresebb lesz ez az élmény, is jobb élményük lesz. Hát egy-két dolgot kiemelni szerintem az, hogy pozitívan álljanak az egész folyamathoz. A bizonytalanság, a váratlanság az nyilván félelmet is szül, de ezt el kell valahogy oszlatni, és talán a felkészülés az, ami segít abban, hogy ezeket eloszlassuk. Aztán később az újszülött megszületéséről is szó esik, az újszülött gondozásáról, és arról, hogy egy kis újszülöttnek milyen szükségletei vannak, testi, lelki szükségletei. Mert hogyha ezeken is elgondolkodunk, akkor nyilván egy magabiztosabb szülőként kezdik meg az életet az újszülöttjükkel.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadóval, akivel egy körmenden kezdődő, szülésre felkészítő tanfolyamra hívtuk fel közösen a figyelmet.
2: Az eddigi beszélgetésben volt szó tulajdonképpen továbbadott örökségről, információkról is, és ennek a kapcsán is jutott eszembe, hogy a tanfolyam során elhangzik ez is, hogy otthon szülés kontra kórházban szülés.
3: Mindenképpen szó esik erről is. Ugye a természetesség, a háborítatlan szülés az gyakorlatilag bizonyos kórházakban is már, szülő otthonokban is létrejöhet, nem csak otthon. És én mindenképpen beszélek az otthon szülésről is, aztán beszélünk a természetes szülésről, a császármetszésről is, mert ez is nagyon sokakat foglalkoztat, és a magának a szülés folyamatáról is, tehát a vajudásról, a különböző szakaszairól a szülésnek, mert hát hiszen ezeket az orvosi, medikális dolgokat is átbeszéljük, mert legtöbben kórházban szülnek, de én biztatónak látom a helyzetet, és úgy gondolom, hogy már kórházban is természetes szüléshez közelítenek a szakemberek, hogy mindenkinek egy jó szülés élménye, egy születés élménye legyen.
1: Körmenden ön már tartott ilyen szülésre felkészítő tanfolyamot?
3: Igen, én már 2018-ban kezdtem, és azóta tartok. Amikor összejön egy csoport esetleg, akkor, tehát ez nem egy ilyen folyamatos, hanem így, mit tudom én, 5 hetente, vagy 2 havonta, tehát ahogy éppen összejön a kismamáknak a köre azóta.
1: Akkor tényleg ez egy fontos visszatérő és családokat segítő egészségügyi program, meg kapaszkodó, meg kurzus a körmendieknek. Mi a tapasztalat, hogy az egyes kurzusokon, ugye mostanában eltolódtak már az életkor, hogy ki még mennyi idősen mer vállalni gyermeket. Ez tapasztalható a kurzuson résztvevők között is, vagy esetleg a nagy életkori végletek, úgymond?
3: Hát igazából tapasztalható, de azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben már újra egyre fiatalabb korban vállalnak gyereket a fiatalok, vagy hát úgy mondom a kismamák, az anyukák, apukák. Szerintem ez egy jó tendencia. De egyébként valaki 40 évesen jön szülés felkészítőre, valaki 22, tehát változó. De ez úgy nem befolyásol semmit, tehát ő ugyanazokat az ismereteket kapja, meg ugyanazokra a gondolatokra vágyik, hogy a tudásra vágyik, akárhány éves is.
1: Köszönöm szépen az interjút Dériné Tóth Andreának, és akkor várják és várjuk a jelentkezőket a szülésre előkészítő tanfolyamra, ami augusztus 10-én hétfőn kezdődik.
3: Igen.
1: Köszönöm.
3: Igen. Én is köszönöm szépen.

0: mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek október 9-én Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozás 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán. A foglalkozás vezető Tislér Mónika. A program célja, hogy a közös zenei élményen keresztül közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat. A szervezők szerint a zene és az együtténeklés olyan közös nyelv, amely összekapcsolhatja a legfiatalabbakat és az időseket. A program a Fiatal Családosok Közössége szervezésében valósul meg. A ringató a Magyar Örökség díjjal elismert zenei nevelésre építő módszer, amelynek foglalkozásainak közös éneklés, játék és zene áll a középpontban. Tislér Mónika foglalkozásvezetővel beszélgettem mindenről. Különleges program várja a körmendieket. Ha úgy fogalmazok, hogy generációk találkozása történik meg, akkor pontosan fogalmazok?
1: Igen.
0: A ringató foglalkozásnak is köze van ehhez, ezért is beszélgetek Tislér Mónikával mindenről a programról. Minden részletet áruljunk akkor el erről.
1: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás. Úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen idősek fognak minket pluszba körülvenni. Lesz az U alakunknak egy második rétege. Nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani.
0: Milyen helyszínen?
1: A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor, tehát egy 15 perccel később fog kezdődni, 10:30-kor. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces, tehát ebből a szempontból egy hagyományos ringatót kell elképzelni. Péntek délelőtt most lesz az első alkalmunk 18-án, a másik pedig október 9-én. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni, hogy a szőnyegen is találkozzanak, ne csak a két U alak találkozzon.
0: Az időseknek amellett, hogy az U alak külső újaként tényleg támogató, szeretetteli jelenlétük lesz, nekik is jut például éneklős szerep is?
1: Hát, hogy szerep, azt nem mondanám. Ugyanúgy, mint az édesanyák és gyermekek felé is, itt semmi nem kötelező. Tehát ez a ringatónak egy jellegzetes pontja, hogy itt nem konkrét fejlesztés történik. Tehát ugyanúgy, ahogy az édesanya a gyermekkel is bekapcsolódhat, hogyha épp kedvük, vagy a babának a kedve engedi, ez ugyanúgy vonatkozik az idősekre is. Tehát semmi nem kötelező. Őket is inkább bátorítjuk, hogy ha szeretnének, bátran bekapcsolódhatnak, de inkább úgy leszünk ott jelen, hogy azt a fajta szeretetteli légkört megteremtsük, és ők abba gyönyörködhessenek.
0: Ez akkor a Fiatal Családosok Közösségének egy programja itt Körmenden. Egyébként mi adta az ötletet erre a generációs hídépítése, és hogy épp a ringató foglalkozás lehet erre az egyik nagyon jó lehetőség, alkalom?
1: Bevallom, ez amúgy nem az én programom. Országszerte már évek óta zajlanak ezek a fajta ingyenes híd a generációk közötti odaadó ringatónak hívják amúgy. Pesten nagy rendezvényünk is volt nyáron ebből. Ezt a központban jött egy, ott találták, úgymond ki, ott jött egy ilyen szép programsorozatra ötlet, és az arra alkalmas kolléganőket, akik esetleg nagyobb városok körül élnek, vagy foglalkozást tartanak rendszeresen, tehát van csoportjuk adott városban, őket kérték föl, és az adott városnak a szociális intézményét az együttműködésre.

0: Tisler Mónika a mikrofonnál továbbra is, akivel arról beszélgettem, mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek holnap Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozások 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán.
1: Akkor azt hiszem, hogy mindenki magáénak érezheti ezt az invitálást, és érdemes most pénteken és majd október 9-én is ezt a generációs hídas programot meglátogatni, de ha már a ringatónál tartunk, Körmenden is folytatódnak, ugye, ami elkezdődött már az őszi évadban is folytatódik majd.
2: Igen, hát lassan egy éve, amúgy november 13-án lesz a születésnapos alkalmunk, tavaly november 14-én kezdődött a ringató a kulturális központban, és azóta is, hát amennyire lehet, természetesen van néha külsős-belsős problémaforrás, de amennyire lehet hetente, tehát heti rendszerességgel vannak ezek az alkalmak, mindig pénteken 10-15-kor, és most majd november 13-án az egyéves születésnapos alkalmunkat üljük.
1: Ez nagyszerű, ez megint csak bizonyítja, hogy ez egy jó program, és Körmenden pedig nyitottak voltak a családok erre.
2: Igen, hál' Istennek volt rá igény. Tavaly novemberben is jött, aki már 2 hónaposan eljött a kisbabájával, jöttek már 3 évesen is, volt, aki 3 gyerekkel jött, nyáron is már hozta a nagytesókat is. Ez egy nagyon jó program szülőnek, gyermeknek egyaránt, és úgy látom, hogy igen, van rá igény. És a mai napig várjuk az újakat is szeretettel.
1: Már csináltunk korábban erről a ringató programról egy interjút, de aki még most hallja mondjuk először, vagy újabb biztatásra van szüksége, csak dióhéjban foglaljuk össze, hogy mit is jelent ez a ringató foglalkozás.
2: A Ringató Országos Kisgyermekkori Zenei Nevelési Program, amúgy 1991 óta most már várandós édesanyáknak, kisgyermekeknek 3 éves korig, tehát 0-3 éves korig, és szüleiknek, nagyszüleiknek szól. A Ringató Kodály útmutatásait követi, élő énekszóval, élő hangszerjátékkal, nagy részt a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal mutatunk mintát a szülőknek a családban történő zenei nevelésre. Kisebb részben más népek dalai is elhangzanak, magyar költők versei, de a lényeg, hogy értékes komponált gyerekdalok is. És az a célunk, hogy mintát adjunk a szülők számára, valamint, hogy hogy a felnőtteket elérjük, tehát a felnőtteknek szeretnénk elsősorban mintát adni, és az ő kedvüket felébreszteni az éneklésre. Tehát, hogy elsősorban az anyukák ne féljenek az énekléstől. Ez lenne a célunk.
1: Ugye korábban gyakrabban nevezték Magyarországot Kodály országának, azért most is jön ez a jelző az országhoz, de sokszor úgy érzi az ember, hogy tényleg megint jobban fel kéne illeszteni ezt a éneklési kedvet, és hogy ne rösteljen senki énekelni. Hát ez a ringató módszer ebben nagyszerűen segít. Szerinted az, hogy zenei nevelés, meg a zene és a kisgyermek kapcsolata miért fontos, hogy ez megtörténjen, hogy az életében a zene és az éneklés, a dal is fontos szerepet játszon. Ez nem csak egyszerű szórakozás és szórakoztatás, hanem a fejlődésben, a szociális készségekben és mindenben is segít.
2: Hát igen, ugye a gyermekeknek az érzelmi és értelmi fejlődését segíti. Ezt most már több kutatás amúgy kimutatta, hogy azok a gyerekek később sokkal jobban teljesítenek, fogalmazunk így, akik ezzel a puttonnyal indulnak a nagyvilágnak. És ami a legszebb benne, hogy konkrét fejlesztés nélkül megkezdődik a fejlődés bennük. Tehát itt nincs elvárás. Már azzal, hogy az anyuka vagy apuka énekel neki, játszik vele, ott vannak az érintgetések, a mondókáknak a lüktetése, az énekhangoknak a változatossága, tehát minden benne van egy félórás foglalkozásban, minden olyan inger, ami a gyermeket 100%-osan úgymond fejleszti. Azon kívül, hogy a baba-mama kapcsolat az viszont hihetetlenül erősödik, és nagyon-nagyon nagy kötődések tudnak létrejönni.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt mai műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

sosem sírtam. De most sírok, de most sírok. Az Isten adta a mosolyunkat.

összet csuklik, majd a bánatom. Kevés dolgot hagyok hátra,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Monika információi következnek.
2: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik a Mozdulat Színháza Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jól irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
1: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az Idősek Világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrám Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radú Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
0: Sporthírek.
1: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.

0: don't know me without you. Me without you.
1: 99.8.
2: 99.8.
1: Rap hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én, könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
1: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kénár Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbesztel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfiné Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
1: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Törlendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: Menj. Most döntök magamról, legalább végre felnövök.
1: 99.8 Szlát hangolva.
2: Yeah.

0: Közlekedési információk.
1: Megkezdődött végre a 8-as számú főúton egy nagyszabású felújítás, méghozzá a Somlóhegy tövénél. Nagy felületű burkolatjavítás az, amit most Székpuszta és Borszörcsök között végeznek. Emiatt a mai napon is korlátozásra és torlódásra kell készülni azoknak, akik Veszprém felé indulnának el a 8-ason. A munkák során mintegy 28 000 négyzetméteren újítják meg az útburkolatot, ehhez nagyjából 2800 tonna aszfaltot fognak felhasználni. A beavatkozással elsősorban a legkritikusabb hibákat szüntetik meg a jelentős teherforgalmat is lebonyolító szakaszon. Ez úgy a Somlóhegy lábától egészen a Devecseri elágazóig, sőt még az után következő szakaszig, Székpusztáig tartó részt jelenti. A 8-ason itt tényleg nagyon rossz volt már a burkolat, úgyhogy végre valami történik. Most azonban még a mai napon is a kivitelezés miatt jelzőlámpás irányításra kell készülni.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, ha küzd ellenséggel.

0: majd a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid, törgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hanvedre, ó, Isten áld meg a magyar.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultebb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultebb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Monika információi következnek.
2: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik a Mozdulat Színháza Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a KultUp csapatát a következő tanévben is várják.
1: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az Idősek Világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben, az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrám Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
0: Sporthírek.
1: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik, DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
3: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én. közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, a munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pál Fini, Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forszoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
3: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Marshmallow aktuálisával indult el a péntek délelőttünk itt a Körben Dafamán. A 99.8-on Hászalai Balázs vagyok, köszöntök mindenkit. Remélem, hogy ezúttal is együtt hangolódunk majd a hétvégére. Hozom a szokásos témákat, a friss infókat, a rengeteg jó zenét, úgyhogy érdemes lesz minket választani, jó rádiózást. Nem állok.

újra felpörgeti hangerőt a Europe. A legendás svéd zenekar 9 év után tér vissza egy új albummal. Ízelítőt már mutatott róla a banda. A frontember Joy Tempest szerint a dal egyszerre hozza vissza a klasszikus Europe hangzást és mutat új irányt, miközben a szöveg már a jelen kérdéseire reflektál. A friss klipben egy ismert filmszínész is feltűnik, így elég erős lett vizuálisan is a visszatérés. A rockerek nem csak nosztalgiázni jönnek egyébként, hanem újra oda akarnak csapni, ezt nyilatkozta a Europe frontembere.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Not Luxury, itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Jöhet némi csapadék a hétvégén, hogy pontosan mikor és mekkora adag, ennek utána járunk ebben az órában, hiszen péntek van, ilyenkor szoktuk hitni Péter Veri Tibort, a Hungaromet helyi észlelőjét. Ez ma sem lesz másként, hamarosan feltárcsázzuk a szakértőt, és hozzuk a hétvége, illetve a jövő hét prognózisát is.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődött végre a 8-as számú főúton egy nagyszabású felújítás, méghozzá a Somlóhegy tövénél. Nagy felületű burkolatjavítás az, amit most Székpuszta és Borszörcsök között végeznek, emiatt a mai napon is korlátozásra és torlódásra kell készülni azoknak, akik Veszprém felé indulnának el a 8-ason. A munkák során mintegy 28 000 négyzetméteren újítják meg az útburkolatot, ehhez nagyjából 2800 tonna aszfaltot fognak felhasználni. A beavatkozással elsősorban a legkritikusabb hibákat szüntetik meg a jelentős teherforgalmat is lebonyolító szakaszon. Ez úgy a Somlóhegy lábától egészen a Devecseri elágazóig, sőt még az után következő szakaszig, Székpusztáig tartó részt jelenti a 8-as, ami tényleg nagyon rossz volt már a burkolat, úgyhogy végre valami történik. Most azonban még a mai napon is a kivitelezés miatt jelzőlámpás irányításra kell készülni.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: vagyok, ne válaszol.
1: Ez a Város Rádiója pénteken, amikor szokás szerint hozzuk az előrejelzést, az időjárás prognózist a hétvégére és a jövő hétre. Itt van velünk Péter Vári Tibor, a Hungaromet vas észlelője. Szia! Elég sok csapadékot mutattak az előrejelzések sokáig, aztán ebből, mintha visszavettek volna egy picikét, most már bátortalanabbak a modellek, ha jól látom, az eső kapcsán.
2: Szervusz Balázs, szép napot mindenkinek! Itt az északnyugati ország részben inkább felülírták, aztán délnyugatiban inkább tényleg több csapadékot is várnak. Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé jövő hét elején utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, meg a fertőhansági térség is folyamatosan változtak egyébként 6 óránként, gyakorlatilag a frissülésekkel a modellek. Hol a nyugati ország rész, hol a délkeleti tartják több csapadékra, de mindig a többsége inkább ez a dél és keleti ország rész volt többletben. Hát talán valamit kompenzálni akar a sors vagy az időjárás keze az alföldi csapadék hiányon, mert hát azért egész év eddigi részében az északnyugat északi rész volt talán kedvezőbb, bár ennek ellenére messze nagyon száraz, de most ez látszik, tehát hogy inkább itt a nyugati végeken, északnyugaton a déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, az alai részek és aztán onnan egy ilyen délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon így vonul, és csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Sajnos, hogy előtte is már két napja fúj ez a délnyugati szél, inkább tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve, mert hát viszonylag magas 3-4 mm-es párolgások voltak október 10-e környékén, ez már magasnak számít, az alacsonyabb hőmérséklet mellett, mert ugye a hőingás megvolt. Tegnap ugyan 25-26 fokig is emelkedett a hőmérséklet, és hát még az előző éjszaka is enyhe volt pont a szél miatt, de előtte azért a nagy hőingás mellett viszonylag átlagosnak mondható hőmérséklet volt, de csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott, és hát ez már szeptember 20-25 után sem, úgyhogy a szárazság szerintem sokat nem enyhült, sőt itt romlott is, a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás, de ez is hektikus. Tehát ez a következő egy-két hétben, mivel csökken is a hőmérséklet majd folyamatosan, hogy a frontok között után nem annyira párolog, de hát azért ennél sokkal több csapadék kellene.
1: Hogy néznek majd ki a hőmérsékleti értékek? Mennyire romlik el az idő ilyen szempontból?
2: Hát ugye a hőmérsékleti szempontból most már a következő napokban 15 fok is jónak fog számítani. Lesznek majd 15 fok alatti maximumok is, kett szerda körül erős északias széllel, tehát tovább rontva a hőérzetet. De pont emiatt a szél miatt, meg a változékony felhőzet miatt valószínű nem lesz fagy, nem tud addig lehűlni, nem lesz olyan hosszú a kisugárzás, kisebb lesz majd a hőmérséklet ingadozása naponta, mint ami eddig volt az anticiklonban, tehát mindenképpen csökkennek ilyen 10 fok közelébe már a napi átlagok. Tehát ez általában a fűtési szezon kezdetét jelenti Magyarországon. 90-es években is ez a 10-12 fok alá ülő napi átlagok, hogyha több napon át ez nem ért el a hőmérséklet, akkor kezdett fűteni, úgymond a távhő. Ez egy szabály volt, aranyszabály, hát aztán ezek az értékek majd bekövetkeznek, tehát azért egyre több helyen, aki megteheti, vagy aki fázósabb, az már biztos eddig is fűtött, de most már egyre több helyen fognak fűteni a következő napokban. Ez a csapadék, ez többször érkezik, ahogy mondtam, valószínűleg északnyugatra kevesebb, a középső keleti ország részben, déli megyékben, Baranyától egészen Csongra, Csanádig a legszárazabb területekig, talán még több is, tehát ott lehet, hogy akár két hét alatt több esik, mint egész nyáron. Vékés Sabai kollégám elmondása szerint 52 mm volt az egész nyári csapadék, és azért előfordulhat, hogy ennél a következő két hétben azokon a részeken több hullik. Tehát nyilván ennek van helye, mire ez a talaj be nedvesedik, ahhoz még ennél is több kell, hát ez majd hónapok kérdése.
1: Bízva a csapadékban köszönöm meg a sok-sok információt a mai napra, és egy hét múlva ismét találkozunk. Pétervári Tibort, a Hungaromec helyi észlelőjét hallottuk, akinek jó hétvégét kívánok.
2: Én is köszönöm, jó hétvégét mindenkinek.

0: A Lil Nas X itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Imáron 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja holnap a természetjárókat. Szervezett csoportokkal vagy önállóan is be lehet járni a kijelölt útvonalakat, például itt Vasban, Körmend környékén is. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges még ma éjfélig, hívta fel rá a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
1: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszú kékkört. Három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rokkenbauer Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthat.
0: A közelünkben a vezetett túrák szinte mindegyikén vannak még szabad helyek, Szarvaskend és Egyházas Rádóc között például még 27 jelentkezést várnak. Az Ivánc Őri-Szent Péter közötti nagyjából 27 kilométeres kirándulásra 22 hely szabad. Az Őri-Szent Péter Szent György-völgy szakasz egy picit hosszabb, majdnem 30 kilométeres, itt pedig még 44-en jelentkezhetnek. Erre a kéktúrázásnapja.kéktúra.hu oldalon van lehetőség, még ma estig.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stop! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Mónika információi következnek.
8: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
7: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel Szeretetre Pozitív Fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az Érzelmekkel a Mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurán Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és 2 bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
5: Sporthírek.
7: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
5: Időjárás jelentés.
7: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
5: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

Már megint új rekordot döntött Shakira, hihetetlen érdeklődés övezi a koncertjeit. A madridi fellépésekre több mint 500 000 jegy fogyott el villámgyorsan. A rajongók rohamára reagálva az énekesnő újabb dátumokat is bejelentett, így összesen már 11 estére bővült a koncert sorozata. A produkció különlegessége, hogy erre az alkalomra épített stadionban zajlik, ahol több 10 000 néző érheti át egyszerre a showt.

0: Vasfelmetsző Jack rejtélyének ered nyomában Nemes Jeles László. Az Oscar-díjas magyar rendező Zickert címmel készít nemzetközi tévésorozatot, amelynek középpontjában a német-brit festő áll. A művészt egyes elméletek összefüggésbe hozták a máig azonosítatlan londoni sorozatgyilkossal, bár arra soha nem született konkrét bizonyíték, hogy valóban ő lett volna Vasfelmetsző Jack. Nemes Jeles nem csak rendezi, hanem társíróként is jegyzi majd a sorozatot. Közben egy másik nemzetközi munkája is érkezik. Hamarosan a magyar mozik is bemutatják első francia filmjét, a Moulin-t, amely Jean Moulin francia ellenállónak állít emléket. Izgalmas filmekre nem kell ilyen sokat várni, lesz belőlük bőven ezen a hétvégén is, például a Körmendi moziban. A mai kínálatot hozom néhány kedvencünk után itt a 99.8-on.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mozi ajánló.
1: Van Gogh és Japán, ez az a különleges dokumentumfilm, ami az exhibicionisták sorozatban ma kerül a vászonra. Itt Körmenden a kezdés időpont 17:30. Ugyancsak a Sinkovics Imre filmszínházban látható a Verily 15 órai kezdettel. Ez egy misztikus krimi, elég izgalmas. A Digger pedig tegnap volt premier, de ma is látható. Kezdés 19:20-kor a Körmendi moziban. Jó szórakozást!

0: 99.8. A nap slágere.
1: Martin Garrix a 30. születésnapjára időzítette azt a dalt, amit már 10 éve készítenek Ed Sheerannel közösen. Ez a Rape It's Aids, amely meg is jelent hivatalosan. A kislemez egy évtizedre nyúló történet végére tesz átpontot. A dal rendszeresen felbukkant ugyan a holland producer élő műsoraiban, a rajongók azonban eddig hiába követelték a megjelenést. Idén aztán évelején új lendületet kapott a sztori. Előkerültek felvételek Garrixről és Ed Sheeranről New Yorkban, majd áprilisban egy Insta Live keretében be is mutatták a végleges változat részleteit. Most pedig itt a dal, amit én is megmutatok.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: teljes medve is vár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének posztraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
3: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfini, Szabó Éva festőművés Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta a Forszoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
1: Sporthírek.
3: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át, a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata, készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz, neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: mostanában esetleg úgy érezzük, hogy feltűnően hamar ránk esteredik. Nos, nem csak képzelődünk, bizony, mit van az október. A hónap végére pedig már több mint másfél órával lesz rövidebb a nappal, mint a hónap elején volt. Ez nagyon nagy ugrás, hirtelen, mindössze 30 nap alatt. A fővárosban például 1 óra 39 percet veszítünk a világosból, és észak felé haladva még ennél is valamivel többet. Ráadásul október 25-én jön még az óraátállítás is, ami után még látványosabban korábban fog érkezni a sötétség. A nappalok egészen december 21-ig, a téli napfordulóig rövidül.
1: Közlekedési információk.
0: A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi ezen a héten fokozottan a rendőrség. Az országos akció egészen vasárnap estig tart, a célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A vasi rendőrök is csatlakoztak a kampányhoz, nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is rendkívül veszélyes helyzetet teremthet. Hívja fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
5: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
7: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
3: És most.
4: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Megérkezett Yamina és Tolvaj Reni vadonatúj kollabja, ez a Field Fire, amely garantáltan tovább forrósítja a hangulatot. Régóta dédelgetett álma vált most valóra a két előadónak, hiszen mindketten nagyra becsülik a másik munkáját, így korábban is volt már szó együttműködésről. Tolvaj Reni több demót küldött már Yaminának, azonban ennek a felvételnek az alapja volt az, amelyben kettejük különböző stílusa tökéletesen kiegészíti egymást. A lendületes újdonsághoz a főszereplők személyiségéhez illő, ízig-vérig csajos energiákat árasztó videoklipet is forgattak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Piti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Mónika információi következnek.
5: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
4: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben, az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrám Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és 2 bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
2: Sporthírek.
4: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
2: Időjárás jelentés.
4: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Rádió Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem, hogy

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divián konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
8: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

fontos és stílusa van. És a csendben néha az is fontos, összesúgnak páran.

0: piacfrissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Yeah! Ooh, baby! Klassz! Kelemen kabátban!

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy estére.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd a kis cukrászok, szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Szombaton is kínálnak programot Görmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
6: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
5: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kéner Balázs közlése szerint az oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére, a 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pál Fini, Szabó Éva festőművé és Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
5: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg, utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, Tóth Cili vagyok, és mostantól 4 órán keresztül itt leszek önökkel a Körmend FM hullámhosszán. Remélem, hogy mindenki fellélegzett, hogy most már péntek van, néhány óra van hátra sokaknak a hét utolsó munkanapjából, és már a hétvégi terveket lehet szövögetni, de azért akad még néhány feladat, amit bizony jó lenne kipipálni, mielőtt letennénk a lantot. Akárhogy is, a péntek délutánnak már van egy kis különleges hangulata, előttünk áll néhány óra, ahogy említettem a hétből, de azért már érezzük a lazítás idejét. Addig pedig jöhetnek a mai délutánban is a jó kis zenék, egy kis kikapcsolódás, és persze én is itt vagyok, hogy minél gyorsabban teljen a hátralévő munkaidő. Szóval maradjanak ma is velem, egészen 5-ig leszek itt az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, programajánlókkal, na meg ahogy ígértem, sok-sok jó zenével. Beyoncé után Jax, Jones, Leon és a Take That legfrissebbjével megyünk tovább, szól a Serral, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást, és persze jó rádiózást velünk. When

0: közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedési infokat elsőként. Körmenden a Bástya utcánál továbbra is figyelni kell a megváltozott forgalmi rendre az átépítési munkálatok miatt. A Bem József utca és a Mozi közközti szakasz le van zárva az átmenő forgalom elől. Egy kicsit kaotikus a helyzet a belvárosban. Rába hídvég és Vasvár közt a 8-as számú főúton is érdemes figyelni. Itt félpályás zárás mellett burkolattisztítás zajlik, ezért időszakos várakozásra is számítani kell. Emellett pedig ne feledjük, a rendőrök vasárnap éjfélig a vezetés közbeni mobiltelefon használatot is ellenőrzik a rotpol akció keretében. Vezetés közben tehát tegyük félre a telefont, hiszen a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban célba érjen. Közlekedjenek óvatosan, és vigyázzanak magukra, valamint egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Új, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Mindig velem van a...

You know Taz, Jenniek és Színex közöse a Narcotic Salt itt a Körmend FM-en a 99-80. Egyébként ennek a dalnak az eredetéje is nagyon jó, a Liquido nevű formációnak köszönhetjük, és hát ugye lassan 10 éve már annak, hogy újra elővették, és egy kicsit mai hangzást adtak neki. Hát kinek mi jön be jobban, nekem alapvetően az eredeti változat a zenékből mindig a kedvencem, de hát aztán ízlések is pofonok, ugye? Na de menjünk is tovább, mert az időjárás ma nem éppen a legbarátságosabb arcát mutatja, felhős az ég felettünk, a hőmérséklet pedig egyelőre nem igazán közelíti meg a beígért 24 fokot, úgyhogy a melegebb öltözet most bizony jól jöhet, és még egy esernyő sem árt alapul a táskában, nehogy este érjen bennünket a kellemetlen meglepetés. Aztán, hogy a hétvége mit tartogat számunkra, arról a délután folyamán még beszélünk, hiszen Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője hozza majd a legfrissebb időjárással kapcsolatos infókat. Addig viszont folytatódik a péntek délután, méghozzá Rita Ora és Fatboy Slim közös dalával, a Praising You-val. Tessék, még egy sláger, amit újra elővettek, és egy kis frissítéssel ismét a lejátszási listákra került. Jó rádiózást a folytatásban is!

Békemelt és Alex Clare közös dala, Living Salt a 99.8-on, és hát bizony szép lassan el is érkezünk az első óránknak a végéhez ezen a péntek délutánon. Kettőkor Lakosi Gabi kolléganőm érkezik a legfrissebb hírekkel, de természetesen utána is várom önöket, hiszen lesz még miről beszélgetni. A következő órában, ahogy ezt megszokhatnak, egy kicsit kalendáriumozunk, de körülnézünk a hétvégi programok közt is, így például a sportrajongókról sem feledkezünk meg, hiszen ma ismét meccs nap van. Addig is igyekszem a lehető legjobb zenékkel felgyorsítani egy kicsit az óra mutatóit, hogy az a bizonyos hátralévő munkaidő is gyorsan leperegjen. De mielőtt átadnánk a terepet a híreknek, Ava Max megénekel nekünk egyet. Maradjanak tehát itt a Körmend FM-en. Mindjárt jövünk vissza.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultebb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultebb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Monika információi következnek.
8: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik a Mozdulat Színháza Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jól irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
7: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel, Szeretetre, Pozitív Fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az Érzelmekkel a Mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az Idősek Világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrám Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radú Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és 2 bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
5: Sporthírek.
7: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
5: Időjárás jelentés.
7: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szélsopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
5: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ismét itt vagyunk, már egy perccel 1-3 után járunk, és folytatódik a péntek délután, a Körmend FM-en, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, jó kis dallamokkal indult el ez az óra is, és hát ígérem, a folytatásban sem lesz ez másképp. Igyekszem pörgetni egy kicsit az óra mutatóját, hogy mégiscsak gyorsabban teljen az a fránya munkaidő, de azért néhány érdekes info, egy kis kalendáriumozás és persze programajánló is belefér még, akár ebben az órában is, tartsanak velem. Hamarosan napozgatunk tehát, ahogy ígértem, a kalendáriumba, de addig még jön néhány remek dal. Először egy igazi klasszikus, a Roxette és a Sleep in My Car, aztán itt lesz velünk Ákos és a Bolondulásig című tavalyi dala, és ő pedig Bibi Rexha és a Faithless közös felvétele, a New Legion. És ha már ennél az utóbbinál tartunk, hát úgy tűnik valahogy mindig megtalálom azokat a dalokat, amiknek az eredetie már-már retrónak számít, aztán kapnak egy kis mai hangzást, és újra meghódítják a lejátszási listákat. Na, de addig is tekerjük fel a hangerőt, indul a Roxette és a Sleep in My Car.

nem múlhat el úgy délután, hogy ne pillancsunk bele a kalendáriumban. Nézzük, mit tartogat számunkra október 9-e, és milyen jeles napok, érdekességek, valamint évfordulók kapcsolódnak ehhez a dátumhoz. Kezdjük a névnaposokkal, ma ugyanis a déneseket köszöntjük, tehát hogyha van ilyen nevű családtag, barát vagy kolléga, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket. Több világnap és történelmi érdekesség is kötődik ehhez a naphoz, úgyhogy ez a nap sem csak egy újabb dátum a naptárban. Ma van például a postai világnap, amelyet minden évben ezen a napon tartanak. A dátum nem véletlen, hiszen 1874-ben ezen a napon írták alá a berni szerződést, amellyel létrejött az Egyetemes Posta Egyesület elődje. Gondoljuk csak bele, hogy milyen hatalmas utat tett meg a levelezés a kézzel írt üzenetektől a mai pillanatok alatt célba érő elektronikus levélig. A postai szolgáltatások pedig ma is összekötik az embereket, még akkor is, ha egyre kevesebb szerveszünk elő borítékot és bélyeget. Aztán a történelemben is tartogat érdekes pillanatokat a nap. 1962-ben ezen a napon vált függetlenné, például Uganda a brit uralom alól. Ez az afrikai ország történelmileg fontos forduló pontja volt. Aztán ugorjunk egy kicsit korábbra, egészen 1888-ig ezen a napon nyitották meg hivatalosan a nagy közönség előtt a washingtoni obeliszket, vagyis a Washington emlékművet. Az Egyesült Államok fővárosának egy legismertebb látványossága, George Washington, az ország első elnökének állít emléket. És egy zenei érdekesség így a végére, 1940. október 9-én született John Lennon, a Beatles legendás zenésze, a dalai és a zenekar öröksége pedig máig meghatározó része a könnyű zenének. Talán nem túlzás azt mondani, hogy vannak dallamok, amelyek egyszerűen nem tudnak kimenni a divatból. Szóval, Isten éltessen minden ma ünneplőt, a folytatásban nekik forog Shakira és a Zoo című tavalyi siker, ezzel köszöntöm őket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Meccs nap van, szóba került már ugye a hétvége, a körmendi kosárlabda szurkolók számára pedig ma este bizony nincs kérdés, hogy mi lesz a program. Az Aegis Körmend ma idegenben lép pályára, méghozzá a Szolnoki Olajbányász otthonában az NB1-es bajnokság alapszakaszának harmadik fordulójában. A találkozót ma este 6-kor rendezik a szolnoki Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban. Nem lesz tehát egyszerű feladat a piros feketék előtt, de a körmendi szurkolók pontosan tudják, hogy a csapatot idegenben is lehet támogatni, akár a lelátóról, akár otthonról követve a mérkőzést. Ezúton is sok sikert kívánunk a fiúknak, hajrá Körmend, reméljük, hogy ma este végre lesz okunk örülni. Tehát este 6-tól Szolnoki Olajbányász Aegis Körmend kosárlabda mérkőzés.

Lighthouse Family és a Heinz Tolt a Város Rádiójában a 99.8, és bizony lassan egy újabb óránk végéhez érkezünk. Ezen a péntek délután a 3-kor ismét Lakosi Gabi érkezik hozzánk a legfontosabb hírekkel, infókkal, de azért ne menjenek messzire, mert a hét utolsó munkanapjának délutánjából nálunk itt a rádióban még bőven van a hátra, és én igyekszem ezt az időt is megtölteni hasznos tartalmakkal, érdekes témákkal és persze jó zenékkel. A folytatásban például beszélünk majd arról, hogy vasárnap ismét eldördül a start pisztolya a Batthyány kastély udvarán, hiszen újra itt a körbe-körment futóverseny. Ha szeretik a mozgást, vagy csak szívesen szurkolnának a résztvevőknek, akkor érdemes lesz velünk tartani. De egy komolyabb témát is előveszünk, hiszen egyre több a baleset itt a környékünkön, bár ezek hátterében nem mindig az időjárás áll. Ahogy haladunk előre az őszbe, a megváltozó útviszonyokra is egyre jobban oda kell figyelnünk. A hűvösebb reggelek, a nedves utak és a korábban érkező sötétedés mind nagyobb odafigyelést kívánnak tőlünk, úgyhogy erről is beszélni fogok a következő órában. Maradjanak velem, hamarosan tehát jönnek a hírek, aztán folytatjuk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik. DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szombaton is kínálnak programot Görmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
4: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
3: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MTI-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére, a 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszszennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon egy szakaszán, október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pál Fini, Szabó Éva festőművés Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
3: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

a bólya indult el a délutánunknak itt a Körmend FM-en, pontosan 4:45 van. Én pedig Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben. És bár már alig 2 óránk van hátra ebből a péntek délutánból, azért még bőven van miről szót ejtenünk. Vasárnap például, ahogy az előző óra végén is említettem, futócipőt húzhatnak a sportolni vágyók, hiszen érkezik a Körbe Körmend, hamarosan hozom róla a részleteket, hogy tudják, milyen programmal készülnek a szervezők, és miért lesz érdemes kilátogatni a Batthyány kastély udvarára. De az ősz más kihívásokat is tartogat, különösen azoknak, akik nap mint nap autóban ülnek. A változó időjárás, a nedves utak és a korai sötétedés miatt ilyenkor nem árt egy kicsit tudatosabban készülni az utazásokra. Erről is hozok majd néhány gondolatot a délután folyamán, természetesen a jó zenék mellett. És hogyha már a jó zenéknél tartunk, akkor Kelly Clarkson után Robin Schulz és Alida közösen érkezik. Ez az In Your Eyes.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Ahogy említettem, már többször is, hogy az előttünk álló hétvégén október 11-én ismét futók lepik el a várost, hiszen érkezik a népszerű közösségi futóverseny, a Körbe Körmend, amelynek a Batthyány kastély udvara lesz a központ, és úgy tűnik a lelkesedésre idén sem lehetett panasz, hiszen a nevezési limit, ami 250 fő volt, nagyon hamar betűnt.

telt, ez pedig igazán jó visszaigazolás a szervezők számára. Azt mutatja, hogy sokan szeretnének részesei lenni ennek a közösségi sport élménynek, és van igény az ilyen mozgást és összetartozást népszerűsítő programokra. De akkor sem kell otthon maradniuk, hogyha most nem húznak futócipőt, a körbe-körment közösségi oldalán az útvonalakra is lehet vetni néhány pillantást. Ki lehet választani a legmegfelelőbb helyszínt, és út közben is lehet biztatni a résztvevőket. Egy ilyen versenyen egyébként minden taps, minden mosoly és minden biztató szó sokat jelent a futóknak, úgyhogy vasárnap hajrá, körment, hajrá futók, legyen ez egy igazán jó hangulatú, sportos nap a városban, tehát ismét eldördül a startpisztoly.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Rúzsa Magda és a Karma forgott a 99-80 az elmúlt percekben. És hát ahogy haladunk előre az őszben, nem csak a ruhatárunkat érdemes a hűvösebb időhöz igazítani, hanem az autózásra is jobban fel kell készülnünk. A megváltozó időjárás ugyanis a közlekedési körülményeket is átalakítja. Egyre többször indulunk útnak sötétben, reggelente, ködös, párás időben, és az esős napok is tartogatnak kellemetlen meglepetéseket. A nedves falevelek például kifejezetten csúszósá tehetik az út felületet, ráadásul az alattuk megbújó kátyukat is nehezebb észrevenni. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne a megszokott tempóban haladjunk, hanem mindig az út és a látási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességet, és ezt szerintem a rendéber őrei sem győzik hangsúlyozni. A vadveszélyről sem szabad megfeledkezni, még októberben is különösen aktívak lehetnek a szarvasok, ezért az erdős, bokros útszakaszon főként szürkületkor és hajnalban érdemes fokozott figyelemmel vezetni. Ha egy vad átfut előttünk, akkor számítsunk arra is, hogy további állatok követhetik. Az őszi közlekedés más kihívásokat is tartogat, hiszen több gyermekkel, gyalogossal, kerékpárossal is találkozhatunk az utakon. Természetesen a mezőgazdasági munkák sem zárultak még le, úgyhogy néhány laksú munkagéppel, illetve a földekről felholtott sár is nehezítheti a haladást. És hogyha már a felkészülésnél tartunk, akkor az autónkat sem árt átnézni, érdemes ellenőrizni a fényszórókat, az ablaktörlőket, a fékeket, az akkumulátort, és természetesen a gumi abroncsok állapotát is, profilmérséget, na meg a nyomást. A téli gumira váltás pedig nem kell az első hóesésig halogatni, hogyha már a hőmérséklet tartósan 7 fok alá süllyed, már érdemes elgondolkodni a cserén, ajánlják a szakemberek. A legfontosabb mindenképpen az, hogy alkalmazkodjunk az időjáráshoz, vezessünk türelmesen, és hagyjunk magunknak elegendő időt a váratlan helyzetekre is. Nem az a cél, hogy minél hamarabb odaérjünk, hanem az, hogy biztonságban megérkezzünk.

Maroon 5 és Christina Aguilera Moves Like Jagger című közös a forgott a Körmend FM-en az elmúlt percekben, és lassan ennek az órának is a végéhez érünk, de azért még ne menjenek nagyon messzire, mert aztán jövök hamarosan vissza az utolsó órával. Előtte viszont 4-kor Lakossi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat. A folytatásban aztán természetesen maradnak velünk a jó zenék, hozok egy kis hétvégi mozi ajánlót is, hogy legyen miből válogatni, ha egy kis kikapcsolódásra vágynak, de Pétervári Tibor a Hungaromet helyi észlelője a hétvégi időjárásról árulja majd el nekünk a következő órában a legfontosabb tudnivalókat, és lesz egy fontos közérdekű infóm is azoknak, akik vonattal indulnának útnak a hétvégén, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz visszatérniük.

0: Vihar a szárnya.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
3: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Ebbe is vág!
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Monika információi következnek.
4: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik a Mozdulat Színháza Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jól irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
3: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az Idősek Világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrám Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radú Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt, szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
1: Sporthírek.
3: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
1: Időjárás jelentés.
3: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szélsopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Imre Kb. És Ed Sheeran, valamint Bam Bam szólt a 99-80 és merít is vagyunk a délután utolsó órájában. Egy perccel 4:45 után járunk. Tócili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Hát szép lassan közeledünk a hétvége kapujához, és talán már fejben tényleg sokan tervezgetik is, hogy hogyan töltik majd a következő két napot, de addig van még egy kis dolgunk, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, hiszen ebben az órában is gondoskodom arról, hogy a jó zenék kísérjék a délután hátra lévő részét, azok egy kis hétvégi mozi ajánlót azoknak, akik szívesen beülnének egy jó filmre, de Péter Bári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője is hamarosan a hétvége időjárásáról is elmondja, hogy mire számíthatnak azok, akik szabadtéri programot terveznek, illetve például kilátogatnak a körbe-körment futóversenyre vasárnap. És persze a vonattal utazóknak is készülök egy fontos közérdekű infóval, úgyhogy lesz miért figyelni. Egyelőre viszont hangolódjunk tovább együtt a hétvégére. Blondie és a Call Me című dala forog. Jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: A hétvége közelettével pedig jöjjön egy kis mozi ajánló, hiszen ha az időjárás vagy akár a hangulatunk úgy hoz, egy jó film mindig remek program lehet, és nem kell feltétlenül otthon a tévé képernyő előtt ülni. A kanapén, a körmendi moziban most is többféle műfajból lehet válogatni. A Digger című vígjátékot láthatják az érdeklődők, amelyben a világ egyik leghatalmasabb embere kétségbe esett küldetésre indul, hogy bebizonyítsa. Ő az emberiség megmentője, még mielőtt az általa előidézett katasztrófa mindent elpusztítana. Hát nem egy hétköznapi történetről van szó, az biztos. A főszerepet Tom Cruise-t láthatjuk. Ma este 19.20-as kezdéssel tűzte a cinema a vászonra. Holnap, az a szombaton délután 3-kor,

0: vasárnap pedig este 7 órakor vetítik. Akik inkább a krimik és a thrillerek világába merülnének el, annak a Veritét ajánlom a figyelmébe. A történetben egy fiatal írónő egy híres szerző birtokára költözik, hogy annak nevében dolgozzon, ám aztán hamarosan olyan titokra bukkan, amelyek mindent megkérdőjeleznek. A filmet szombaton este 19:10 perckor, vasárnap pedig 16:40-től láthatják a Sinkovics Imre Filmszínházban. A művészet kedvelőinek pedig ma este 17:30-kor érdemes beülni a moziba. A művészet templomai Van Gogh és Japán című angol dokumentumfilmet vetítik. Vincent Van Gogh, bár soha nem járt Japánban, a japán művészet mégis meghatározó hatással volt a festészetére, a film pedig ezt a különleges kapcsolatot mutatja be, és segít más szemmel nézni a világhírű festő alkotásaira. Végül pedig egy magyar vígjátékot is játszanak a hétvégén a moziban, a Félrelépni szabad, ami egy klasszikus bohózatot dolgoz fel, hűtlenség, féltékenység és szerelmi bonyodalmak, mindez könnyed humorral, mai környezetben tálalva. Ma tehát 17:30-kor, vasárnap pedig délután 3 órakor látható, tehát itt Körmenden, a Sinkovics Imre Filmszínházban. Jó mozizást kívánok a hétvégére is mindannyiuknak!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
7: igazítsd hozzá a cipődet is.
6: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangol.

0: Joe Corey, Becky Hill és a History című közös szólt nálunk itt a Körmend FM-en, a folytatásban pedig Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől megtudhatjuk, hogy milyen időre van kilátás az előttünk álló hétvégén. Ez leginkább azokat foglalkoztatja szerintem, akik valamilyen szabadtéri programot terveznek. Tehát halljuk, mire számíthatunk a hétvégén.
1: Délnyugatiba tényleg több csapadékot is várnak. Van egy ilyen nagykanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vasmegyének is egy jó része benn van, meg a fertőhansági térség is folyamatosan változtak egyébként 6 óránként, gyakorlatilag a frissülésekkel a modellek. Hol a nyugati országrész, hol a délkeleti adták több csapadékra, de mindig a többsége inkább ez a déli és keleti országrész volt többletben. Hát talán valamit kompenzálni akar a sors vagy az időjárás keze az alföldi csapadék hiányon, mert hát azért egész év eddigi részében az észak-nyugat északi rész volt talán kedvezőbb, bár ennek ellenére messze nagyon száraz, de most ez látszik, tehát hogy inkább itt a nyugati végeken, északnyugaton a déli területek lesznek csapadékosabbak az Őrségtől lefele, a zalai részek és aztán onnan egy ilyen délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon így vonul, és csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Sajnos, hogy előtte is már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, inkább tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve, mert hát viszonylag magas 3-4 mm-es párolgások voltak október 10-e környékén, ez már magasnak számít az alacsonyabb hőmérséklet mellett, mert ugye a hőingás megvolt. Tegnap ugyan 25-26 fokig is emelkedett a hőmérséklet, és hát még az előző éjszaka is enyhe volt pont a szél miatt, de előtte azért a nagy hőingás mellett viszonylag átlagosnak mondható hőmérséklet volt, de csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott, és hát ez már szeptember 20-25 után sem, úgyhogy a szárazság szerintem sokat nem enyhült, sőt itt romlott is, a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás, de ez is hektikus. Tehát ez a következő egy-két hétben, mivel csökken is a hőmérséklet majd folyamatosan, hogy a frontok között után nem annyira párolog, de hát azért ennél sokkal több csapadék kellene. Hát ugye a hőmérsékleti szempontból már most már a következő napokban 15 fok is jónak fog számítani. Lesznek majd 15 fok alatti maximumok is, kétszerda körül erős északias széllel, tehát tovább rontva a hőérzetet. De pont emiatt a szél miatt, meg a változékony felhőzet miatt valószínű nem lesz fagy, nem tud addig lehűlni, nem lesz olyan hosszú a kisugárzás, kisebb lesz majd a hőmérséklet ingadozása naponta, mint ami eddig volt az anticiklonban. Tehát mindenképpen csökkennek ilyen 10 fok közelébe már a napi átlagok. Tehát ez általában a fűtési szezon kezdetét jelenti. Magyarországon 90-es években is ez a 10-12 fok alá ülő napi átlagok, hogyha több napon át ez nem ért el a hőmérséklet, akkor kezdett fűteni, úgymond a távhő. Ez egy szabály volt, aranyszabály, hát aztán ezek az értékek majd bekövetkeznek, tehát azért egyre több helyen, aki megteheti, vagy aki fázósabb, az már biztos eddig is fűtött, de most már egyre több helyen fognak fűteni a következő napokban. Ez a csapadék, ez többször érkezik, ahogy mondtam, valószínűleg északnyugatra kevesebb, a középső keleti ország részben, déli megyékben, Baranyától egészen Csongra, Csanádig a legszárazabb területekig, talán még több is, tehát ott lehet, hogy akár két hét alatt több esik, mint egész nyáron. Vékés Sabai kollégám elmondása szerint 52 mm volt az egész nyári csapadék, és azért előfordulhat, hogy ennél a következő két hétben azokon a részeken több hullik. Tehát nyilván ennek van helye, mire ez a talaj be nedvesedik, ahhoz még ennél is több kell, hát ez majd hónapok kérdése.
0: Úgy tűnik, hogy elkerül bennünket a csapadék a hétvégén, viszont érdemes mindenképpen rétegesen felöltözni. Péter Vári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig mindenképpen köszönjük az aktuális információkat. Egy hét múlva várjuk vissza ide Péterbe.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Érdemes a hétvégén a vonattal utazóknak is figyelni, ugyanis szombaton és vasárnap pályakarbantartási munkákat végeznek a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon. Emiatt mindkét nap reggel 7 és délután 5 óra közt a Körmend és Szentgotthárd közti érintett személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, és egyes járatok menetrendje is változik. Tehát mindenképpen érdemes tájékozódni a pontos indulásokról és a pótlóbuszok közlekedéséről. Tehát szombat vasárnap, Vágányzár a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon, Körmend és Gotthárd közt pedig vonatpótló autóbuszok közlekednek.

30 Seconds to Mars, és az Over My Head forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és hát lassan tényleg elérkeztünk a péntek délután végéhez, vele együtt pedig búcsút intünk ennek a hétnek is, hát remélem, hogy egy kicsit sikerült kikapcsolódniuk itt a társaságomban, és a zenék mellett néhány hasznos infóval és hétvégi program ötlettel is gazdagodtak, most pedig már jöhet a hétvége sokaknak. Kívánom, hogy jusson idő a pihenésre, a családra, vagy éppen arra, amire a legjobban vágynak. Ha pedig útnak indulnak, akkor mindenképpen közlekedjenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra. Én Tóczili voltam, mára is erre a hétre elköszönök, de hétfőn újra itt leszek majd a szokott időben 1 és 5 között, 99.8-on, addig pedig szép hétvégét kívánok, kapcsolódjanak ki, gyűjtsenek egy kis energiát a következő hétre, és persze, ha tehetik, hallgassák a Körmend FM-et, vigyázzanak magukra, kellemes hétvégét még egyszer.

0: Hey.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Viti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Szombaton is kínálnak programot Görmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének posztraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
5: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
4: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MTI-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszszennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Görmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfini Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
2: Sporthírek.
4: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
2: Időjárás jelentés.
4: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan, estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szélsoprom környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
1: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurán Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy, a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
0: Sporthírek.
1: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szélsopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turnit. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

ez a város. Betonvadon, hideg nagyon, és az őrülettel is határos az, ahogyan ide-oda kerget az unalom az utakon a sarkon. Eltéríteni, megtérített, aki várja, nagyon várja, hogy Isten nagy néha incsen, de látom, hogy nincs itt a szemében, és csak egy tízes van a kezében, az is tőlem. Tovább megyek, cseppnyi gyep után

hiányzik az utca tudta, több százmillió nikotin tudka. Padok és kövek, sok ős régi szöveg a falakon, valaki lova volt a szavakon, na én.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az országos könyvtári napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének posztraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Bibliotéka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
1: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfini Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének posztraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
1: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át, a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Körmendie kedvenc rádiója. Rádhangolva. Rádhangolva. Rádhangolva. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóba. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Dériné program szervezésében. Pogács Monika információi következnek.
2: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben, rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
1: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist időutazó múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben, az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurrám Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
0: Sporthírek.
1: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az Országos Könyvtári Napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Biblioteka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
1: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MT-t. Kénár Balázs közlése szerint az Oladi Platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére, a 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfini Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
1: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szélsopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
3: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
2: Hát például valakinek olyan kreativitása vagy fantáziája van, ami nekem nincs, és ami úgy lenyűgöz.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
2: De egyébként az emberi tartás, például a nagypapámnak, Kozma Pálnak, aki kertészeti egyetem rektora volt, meg egy szőlőnemesítő akadémikus, rengeteg könyvet írt, ő neki nagyon nagy tartása volt, és tehát ezt nem is lehet tanulni, azzal az ember valahogy úgy születik. Itt belépett egy terembe, és olyan kisugárzása volt, egy olyan emberi tartása, hogy az úgy, tehát nem is mondott egy szót se, csak egy pillantás, és úgy olyan tiszteletet parancsoló. Tehát például számomra az is lenyűgöző. Akkor az erő, főleg a nőknél. Például a nagymamámat tudnám felhozni, tehát őnek is elég nehéz élete volt, de az ereje és a találékonysága az ami őt mindig túl tudta lendíteni a nehézségeken, és nem volt olyan szituáció, amiből ő ne tudta volna jól kivágni magát. Meg hát az emberség, meg a szív. Az emberség, szív, őszinteség. Most túl sok mindent felsoroltam,
1: nem
2: ugye?
1: Nem baj.
2: Tehát, hogy ezek nekem mind nagyon-nagyon fontos értékek, ami miatt számomra egy ember különleges lehet, és akire így felnézhetek. Én nem sok emberre nézek ám föl, vagy nincs is úgy szükségem arra, hogy valakire így csodálattal nézek. Vannak kedvenceim írók, költők, énekesek, színészek, de például ilyen a férjem is. Tehát azt gondolom, hogy az előző dolgok, amiket felsoroltam, abból egy csomó megvan benne is, és talán ezért is a párom.
0: Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy nem.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlegetette is a nagyszülőket. Látja a kicsi gyermek a felnőttet, és akkor neki is olyan tartása lesz. Ő is úgy fog belépni, ő is úgy fog szólni, ő is úgy fog viselkedni.
2: Nem tudom, mert például én azt nem tudnám.
1: Nem?
2: Tehát én nem szerintem, én nem örököltem azt. Sajnos a nagyapánál ez valami nagyon egyedi
1: dolog. Mint egy színpadi jelenlét a nagyapánál.
2: Igen, de én például a színpadot én egy játéktérnek érzem, vagy egy olyan dolognak, amikor az ember így eljátszadozhat a gondolata, hogy na most akkor mivé akarok válni. Most éppenséggel énekesnővé.
3: Kozma Orsi énekesnő.
2: De ezt meg nem tartásnak, inkább egy játéknak mondanám, a játékosságnak.
1: Nem, most csak az jutott eszembe, lehet, hogyha egyszer kipróbálod, most eszedbe jutott a nagypapa, és azt mondod magadban egyszer, hogy kipróbálod, amit a nagypapa csinált, hogy vajon ő mit csinált ott a térben, és akkor kipróbálod, és egyszer úgy mész fel a színpadra, hogy megpróbálsz bele menni a térbe te is, és akkor azt veszed észre, hogy egész másképp működik minden aznap este.
2: Igen, de ez ő belőle áradt, tehát ez belőle azért annyira természetesen jött. Értem, amit mondasz,
1: mert tehát, te hogy is őt, tehát őt
2: láttam is őt, de én nem ő vagyok, tehát én más vagyok, és én szeretem magamban ezt a kis esendőséget, ugyanakkor ezt a néha kislányos, ilyen kacarásos énemet, és nagyon tisztelem őt, meg minden, de én meg én vagyok.
1: Milyen fontos, amit mondasz egyébként, hogy de én nem ő vagyok.
2: Igen.
1: Nem kell úgy csinálni, mint ő.
4: Nem kell úgy csinálni, mint ő.
2: Én úgy látom magamat kívülről, hogy ilyen kicsit ilyen pajkos, kicsit olyan szégyellősnek tűnő, de azért így, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor úgy oda teszi magát a színpadon. Tehát én ilyennek írnám le magam. Tehát én nem vagyok egy tekintét. Tudnék, ha akarnék, de mivel nekem teljesen más a belső indítatásom, meg ez eredendően nincs meg bennem. De nagyapába se volt meg, tehát hogy ő igazából, mi ez belőle áradt, ő így született tulajdonképpen. Lehet, hogy ő nem is tudott volna máshogy közlekedni a világban, csak így.
1: Érdekes ez a szégyellősnek tűnőt mondtad, hogy tényleg egyébként csak annak tűnik, de vajon mi miatt kell szégyellősnek tűnnöd önmagad előtt is egy kicsit szinte?
2: Hát nem tudom, ez talán a gyerekkoromból származik, de egyébként egy kicsit ilyen skizofrén az én életem, a magán és a színpadi létem, én ezt teljesen külön választom. Tehát én a magánéletben nem szeretem, ha felismernek, rettentően zavarba jövök, tehát én szégyellős vagyok, hogyha ha így mint Kozma Orsit az énekesnőt közelítik meg.
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy nem véletlenül, amiatt, mert a színpadon ott

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Mesztelen vagy a színpadon.
3: Egyébként tulajdonképpen itt is mesztelen az ember.
2: Abszolút.
3: Nosti.
2: És a kamera másképp lát.
3: Látja igen. A mesztelen
2: ént. Igen, így van, ez így van.
3: De tulajdonképpen egy kicsit mindenki, a nézők szemével nézve, mindenki mást lát. Tehát
2: így
3: most
2: van.
3: Ahány néző így néz, annyiféle Bódi Magdit látnak.
2: Ez így van.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
4: A színpadon van, az a kettősség van. Vagy nagyon őszinte vagy, és azt szeretik, és akkor téged, és úgy, ahogy vagy. Vagy nagyon nagy színészet van a színpadon.
3: És profizmus.
4: És ez óriási, és nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az igaz. A közönség egyébként általában téved. Tehát elhiszi a profizmusról, hogy az az őszinte, és az, és kiderül, hogy
3: hát de tulajdonképpen ott igaz, hiszen egy professzionálisan előadott szerep.
4: Hát csak szerep.
3: De hát a színházban is tulajdonképpen ez van, hogy...
4: Ezzel nincs baj, tehát hogy egy professzionálisan előadott produkció, amiben színészek szerepet játszanak, az tök rendben van. Csak tudatosuljon bennünk, hogy ez nem igaz. Tehát ugye a klasszikus eset, hogy Iza urát felszabadítani. Ez Magyarországon működött. Ugye 80-as években Iza ura rabszolgalány millióan fel akarták szabadítani, pénzt gyűjtöttek rá, hogy hát küldjük el oda a Leonszióiknak, és akkor szabadítsák fel. Na ez a baj, hogy Iza ura egyébként, hát ugye ő egy kitalált személy volt, hát köszönjük szépen. Bár az is igaz, hogy ha egy szerep nagyon jól van eljátszva, az mindig dicséri a színészt. Amikor elhisszük, hogy nem tudom én, Arnold Schwarzenegger egyébként, ha levetkőzik, akkor fémbordái vannak. Tehát és akkor az úgy merül a Terminátor.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
2: Szépen beszéljen, nagyon fontos.
1: Szépen beszélj.
2: Igen, ha már valaki csúnya szót tereszt, az akkor én már megkökölök. Szép hangja
1: csúnya.
2: Legyen, nagyon fontos.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Például, ha telefonon felhívnak telefonon, és szép hangja van a férfinek, főleg, hát akkor az beszéltettem. Hallgatom. Imádom a szép férfi hangot, a mély zöngés, zengése van. Szóval
1: hát most ezt mondod, de ha valakinek pedig véletlenül mondjuk nagyon vékony hangja van, és hát akkor, nem, akkor hozzád nem is tud hozzád közel
2: de,
1: kerül.
2: De hát azért beszélek vele, csak nem olyan hosszú.
1: Rövid. Ő vele mindig csak pár
2: mások.
1: Örülök, hogy hívott, viszont hallásra.
2: Kivel beszéltem utoljára? Ja, Szörényi Leventével, mert közös ismerősünk van, és akkor amiatt elkezdtünk beszélgetni, és ő vele beszélgettünk a hangról, hogy az mennyire számára is nagyon fontos, nekem is nagyon fontos a hang. Nagyon sok mindent kifejez egy hang. Aztán tudod, mi fontos még nagyon? Szerintem a cipő. New Yorkban emlékszem, hogy sokszor azon játszadoztunk ismerőseimmel, hogy kint milyen cipő van, az sok mindent elárul.
1: Igen.
2: Aztán mi fontos még? Hát az, ahogy beszél, az nagyon fontos. Kint nagyon gesztikulálnak az emberek, tehát állandóan használják a kezüket. Itthon
1: nem.
2: Nem.
1: Téged?
2: Engem nem, én szeretem. Az is sokat mutat.
1: Hát meg magáról az ember. Egyébként lehet, hogy én is egyfajtában. Igen. Igen, igen.
2: Igen. Hogy van felöltözve? Te például csinosan vagy felöltözve, veled szívesen beszélgetek.
1: Tehát tulajdonképpen megvizsgálod a másik igen. embert mindig alaposan.
2: De a nők szerintem ilyenek, hogy tetőtől talpig, igen, aztán...
1: Sőt, a kezét is, a körmeit, a
2: mindenét.
1: Nagyon
2: fontos, tiszta.
1: Alaposan átvizsgálod, és utána... Ha átment azon a szűrőn, hogy jó a hangja, igen. mondjuk, meg egyáltalán.
2: Akkor beszélgetünk vele.
1: Ha nem,
2: hát akkor búcsúzunk.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Starportré most folytatódik.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: Minden embernek vannak a maga értékei, és hogyha azok valós értékek, amik mondjuk számomra szimpatikusak, akkor én szimpatikusnak találom azt az illetőt.
3: Tehát bármilyen ember, ha valós ember, tehát hogy igazi.
2: Igen. Tehát én azt hiszem, hogy ha már valaki önmagát mutatja, tehát legyen az egy sebzett, lelkireg, esetleg zavart, egy egyszerű ember.
3: Vagy egy szörnyű alak, vagy egy mogorva, vagy...
2: Vagy bármi, de bármi, ha ő az, az már egy jó pont.
3: Egyébként értem, mert ott van benne a szeretet, és ember mindenkiben ott van, aki kívülről azt játszol, hogy egy mogorva, goromba, fráter, abban is mindenkiben ott van az ember.
2: Igen. Tehát ha megtalálod a belső igazságokat, akkor jó.
3: Most csak azon gondolkozom, hogy igazából bármilyen is lehet az az ember, te tudod szeretni. Ugye ez a kiinduló alap. És most csak azon gondolkozom hangosan, hogy korábban egy másik beszélgetésben meséltél a családi dolgokról, hogy ott a családban volt mindenféle nehéz dolog is, és nehéz lehetett szeretni azzal a bizonyos dologgal együtt egy-egy családtagot. De ha ezt az ember megtanulja, mondjuk, hogy a nehézséggel együtt is szeretem őt, akkor lehet, hogy az egész világra ki lehet ezt terjeszteni, hogy messzire mentem?
2: Nem. A család ez azért más történet, mert egy családtagot, jó, persze tudunk drámákról, de azért szereted. Hadd mondjuk egy iskola példát, és szerintem ezzel elmagyarázom. Én is úgy hallottam ezt a történetet. Egyszer egy nehéz helyzetben lévő kisrácnak a faterját bevitték a börtönbe. De tudni kell róla, hogy ez az apa, ez ütötte-verte a gyereket, tehát tényleg rendesen. És egyik éjszaka így megébredt a gyerek, és csak annyit, és az anyja hát odament hozzá, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy úgy szeretném, ha újra itt lenne apa, és jól megverne.
3: Hogy legalább otthon lenne.
2: Hogy legalább otthon lenne. Tehát érted? Tehát szóval azt a gyereket ütötte-verte az apja, de ő szerette, mert, és hiába volt börtönben, tehát ő azt várta, hogy jöjjön haza, és apa verjen meg újra, mert és ő azt szokta meg, hogy az ő apja ilyen, tehát...
3: Ezért kérdezem.
2: A mi családunkban persze nem voltak ekkora nagy mélységek, de azért voltak hasonló sztorik, tehát egy családon belül feltétlen szereted. Még akkor is, ha egyébként mondjuk számtalan családtag ütközik egymással, de azért valahol mélyen a testvért, a családtagot, a szülőt, az apát, az anyát azért nem tudjuk elengedni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Nekem az

kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre, mi lett a köröd?

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, és még kis szíve nagyot szorongva dobban, talán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világunk vagyunk. Hisz egymás nélkül sötétben vagyunk, ahogy Hans Castorp, Madame Sosá testén. Hadd lássunk át magunkon, itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény kosztolányt, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rák. És mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol felolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy Európát.

0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsóban. 25%-os béremelést kér a gyermekvédelmi ágazat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokpolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászlón. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Mónika információi következnek.
3: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
2: Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel szeretetre pozitív fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az érzelmekkel a mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurán Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt.
1: Sporthírek.
2: A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Görmend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew J.
1: Andrew J.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombaton is kínálnak programot Körmenden az országos könyvtári napok keretében. Idősek napi ünnepség volt Vasváron. Az izraeliek negyedének posztraumás tünetei vannak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az országos könyvtári napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Szombaton a bibliotéka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
1: Megkezdődött Szombathelyen az aszbesztel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MTI-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére. A 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszt szennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pálfini Szabó Éva festőművész Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött.
0: Sporthírek.
1: Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MTI-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor, napközben elszórtan estétől egyre nagyobb területeken fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén élénkül meg először, a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görmend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról

0: Black Mixben Alexan DJ.
1: Alexan DJ.
0: White Boy.
1: White Boy.
2: Lux Funk.
1: Lux Funk.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
2: Lux Funk. Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: White Boy.
1: White Boy.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: White Boy.
1: White Boy.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: White Boy.
1: White Boy.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Görmend FM. Rákongolva. Yeah.

0: shady.
1: Ha-ha. 99.8. 99.8. Körment rádiója.

egyébként. Fák leple alatt valami rém tört rá a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fiatal sofőr veszítette életét a sorokkolányi balesetben. Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben tegnap Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokkolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket péntekenként tartják a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első vetítés ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a filmvászon. Második alkalommal rendezték meg a Kultabb Témanapot a Rázsó Imre Technikumban a Déri Népprogram szervezésében. Pogács Mónika információi következnek.
2: A Belenősz a kultúrába program művészeti és drámapedagógiai foglalkozásokkal hozta közelebb a diákokhoz az irodalmat, a színházat és más művészeti ágakat. A programok középpontjában ezúttal elsősorban az irodalom állt. A tanulók Keresztes Patrik, a Mozdulat Színháza, Történetek Szavak Nélkül című foglalkozásán a mozgással, mint művészeti forma nyelvvel ismerkedhettek, míg Bánki Beni a Hello Jóló irodalmi show keretében modern dalszövegeket kapcsolt össze klasszikus versekkel. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány Örkény István Tóték című művét be is mutatta az intézményben rendhagyó operával, mozgással és drámapedagógiai elemekkel kiegészített előadásában. A diákok aktívan bekapcsolódtak a produkcióba is. A program célja, hogy a közös alkotáson és játékon keresztül a tanulók nyitottabban és tudatosabban forduljanak a kultúra különböző területei felé. Az intézmény jelezte, a Kultapp csapatát a következő tanévben is várják.
1: Országszerte rendezvények sokasságával várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok keretében a héten. A programhoz a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Szombaton a Bibliotéka gyermekkönyvtári részlegében fiataloknak kínálnak programokat, tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető.
3: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Október 10-én könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket.
1: Megkezdődött Szombathelyen az aszbeszttel szennyezett kőzuzalékkal borított területek bitumenes lefedése, tájékoztatta a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője az MTI-t. Kéner Balázs közlése szerint az Oladi platón kedden kezdték meg a munkát. A város további 110 aszbeszttel érintett területén, köztük parkolókban és önkormányzati útszakaszokon indult a munka. A kivitelezőknek a szerződés szerint 60 nap áll rendelkezésére, a 110 terület lefedése bruttó 540 millió forintba kerül, az aszbeszszennyezés felszámolásának teljes költsége pedig várhatóan meghaladja majd a 1,5 milliárd forintot. Pályakarbantartási munkák miatt vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal egy szakaszán október 10-én és 11-én, közölte Körmend város önkormányzata a város honlapján. A tájékoztatás szerint a vágányzár mindkét napon 7 és 17 óra között érinti a közlekedést. A vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A Sopron és Szentgotthárd között közlekedő vonatok menetrendje Sopron és Szombathely között nem változik. Idősek napi ünnepségen köszöntötték Vasvár 65 év feletti lakóit, tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldalán. A Nagy Gáspár Művelődési Központ színház termében tartott rendezvényen az ünnepi műsorról és a jó hangulatról ifjabb Kánya László gondoskodott. A program végén az önkormányzat vendéglátással is kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtök délután zárult Pál Fini, Szabó Éva festőművés Cseh Tamás dalai által ihletett alkotásainak kiállítása a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A tárlat finisszázsán részt vett Cseh András, a legendás énekes dalszerző Cseh Tamás fia is, aki több édesapja által előadott dalt énekelt el a közönségnek. Az eseményen egy új szerzemény is elhangzott, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt. Workshopot tartanak a pozitív fegyelmezésről Körmenden. Az érzelemkezelés és a pozitív fegyelmezés témájával foglalkozó workshopot rendeznek, közölte Mitli Éva, a program szervezője közösségi oldalán. A Szeretettel, Szeretetre, Pozitív Fegyelmezés című 3 órás programot Gajdácsi Virág vezeti majd október 10-én, és az Érzelmekkel a Mindennapokban program sorozat részeként szervezik meg. Kedvezményes, közös időutazásra invitálják az időseket Szentgotthárdon. Az idősek világnapja alkalmából egész októberben kedvezményes programmal várja a nagyszülőket és unokáikat a Szentgotthárdi Time Tourist Időutazó Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a generációk közösen fedezzék fel a múlt különleges pillanatait, miközben a nagyszülők történetei és az unokák kíváncsisága kapcsolódik össze. Gyermekvédelmi Bizottság tűzoltásként 25%-os béremelést kér. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban tűzoltásként, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarország Egyesületének elnöke az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgáló bizottságának ülésén. Meleg Sándor közölte ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben, az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Szeptemberben 125 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hurán Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, szeptemberben 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak. A Kárpát-Pannon régióban a hónapban egy a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdújú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályzókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára. Gyurko Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borászszakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangsúlyozta Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék összesen 92 borásza 198 borral képviseltette magát. Az izraeliek negyedének poszttraumás tünetei vannak a Hamas terrorszervezet 3 évvel ezelőtti támadása és az azt követő háború miatt, derül ki a mentális egészségügyi kutatások eredményeiből. 2025. júliusában, majd 26. áprilisában végzett felmérések szerint Izraelben a depresszió és a szorongás a háború második évében tapasztalt enyhülés után ismét erősödött. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és 2 bocsa lehetett az agresszor, mert a kölyökök 2 éves korukig az anyjukkal maradnak. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpotlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt. A magyar válogatott egy helyet előrelépve a 38. helyet foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. A tabellát továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik. Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 000 jelentkezés érkezett. Ezzel a 2 napos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők az MT-vel. A Budapest Sportiroda október 10-11-i szabadidősport eseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonokig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc-féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc-féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A BOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes-óceáni partvidékén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután